0: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Megtanultam, a távolság nem lehet akadály.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Újabb napot, újabb vekkert indítunk, és tesszük mindezt csütörtökön, október 8-án, 6 óra múlt, hát ha jól számolom, 41 másodperccel, úgyhogy most már tényleg úton vagyunk, a szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, októberük tartalmas. Talpra magyar, jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

elvakítanak a fények, de addig aludni nem tudok, amíg nem érzem az érintésed. Erről szólt a The Weeknd ala Blinding Lights. 8 perccel járunk 6 óra után, október 8-a van, a koppányok ünnepelnek névnapot. Igen, hát amióta létezik István a Király Rock Opera, azóta ismerjük ezt a nevet is. Korábban, hát nem igen hallhattuk, de a török eredetű név jelentése talán nem árt tudni, nagy, győzedelmes és erős. Ezt jelenti a koppány név. Csak hát ne szálljon szembe Istvánnal, mert akkor felnégyelik. Na mindegy, kedves koppányok, boldog névnapot!

Repülők és jó reggelt, 18 perccel járunk 6 óra után, csütörtököt mondunk, október 8-át írunk, és hát azt nem mondanám, hogy rossz időre készülünk, de a hétvégére érkeznek felhők, sőt a hatásuk az már most érezhető, sehol sincs mínusz ma reggel, sehol az országban. Fagypontot, vagyis 0 Celsius fokot, na jó, 0,3. Ez a legalacsonyabb hőérték, ki lehet találni, hogy hol mérték, na tessék, lehet tippelni, igen, ebben a megyében, hol, a hegyen túl, Csíkszeredában, ott 0 Celsius fokon. Igaz, hogy Gyergyalfaluban és a Maros-Hévízen sem sokkal magasabb, a ma reggeli minimum 1 Celsius fok, de pluszban, míg Székelyudvarhely 7 Celsius fokkal indítja a napot. Jó ez így nekünk. Klingande és Brokenbackkel folytatjuk. Riva, restart game, vagyis kezdjük előről.

Bronski B dalát dolgozta át a The Supermode együttes, mondd meg miért, tell me why. 6 óra 29 perc van. Ma és hát részben a holnapi nap folyamán még a mosolygósabbik arcát mutatja felénk október, de a holnapi nap folyamán már esőfelhők érkeznek. Nem biztos, hogy esni fog, de benne van a pakliban, hogy akár csapadékra is számíthatunk. 25%-nyi esélyt adnak be ez a holnapi nap. A mai napon szinte zavartalan napsütés vár ránk, 25 Celsius fokos csúcsérték. Ez jó. Holnapra már csak 24, szombatra 22, vasárnapra 18, így megyünk, hétfő 17, kedd 16, szerda 14 mindössze. És a reggeli minimumok is se picikét csökkennek, igaz, hogy a csúcs az szombaton lesz 9 fok, aztán vasárnap 7, hétfőn 5 Celsius fok, szerdán például már csak 4 Celsius fokkal indítjuk a napot, és mi mondtam, hónaptól jönnek a felhők, és bizony több napon át, egészen a jövő hét közepéig bármelyik nap eshet az eső, így nézem, hogy melyik napon a legnagyobb a valószínűsége, hogy vasárnap 50%-nyi esélyt adnak arra, hogy esik, ez lecsökken hétfőre, de kedden ismét felmegy 45-50%-ra, szerdán is lehet eső, úgyhogy igen, morcibb lesz az időjárás egy picikét, szombattól arra fele.

Andreina és gyönyörű dolgok, azaz beautiful things. A születésnapok azt hiszem ezek közé tartoznak, főleg, hogyha az ember egészen szép életkort él meg, mint például Sigourney Weaver színésznő, aki a mai napon 77 évet tölt. Ő pedig egykor hogy írtotta az Alieneket? Ugye, 8. utas a halál, a bolygó neve halál, jöttek ezek a sorozatok. Aztán összehozták egy film erejéig, vagy sőt, több film erejéig a Predátorokat az Alienekkel. Na, hát igen, eltelt az idő. És szintén a mai nap ünnepeltjei közé tartozik az egy évvel fiatalabb 76 éves Robert Cool Bell, amerikai soul zenész, basszusgitáros és énekes, a Cool and the Gang együttes alapító tagja. Ők már a 80-as években letették az alapkövet, de hogy értéket képvisel a zenéjük, az bizonyítja, hogy jóval az ezredforduló után 2004-ben fel is dolgozták egyik dalukat. Friss, azaz fresh. Ilyenkor korán reggel 6 óra 35 perckor milyen legyen az ember?

Huligánz és paradicsom, matek példákban is lehet találkozni a paradicsommal, nem csak a Bibliában. Például amikor jön a tanítónén is mondja, hogy gyerekek, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek az eredménye. Vegyünk egy paradicsomot, azt vágjuk ketté, a feleket is vágjuk ketté, és majd a negyedeket is vágjuk ketté, hogy mi az eredmény. Feláll Morickas, mondja, hogy a paradicsom salátát mi legyen. És érdekes, hogy az angolok számára a paradicsom az paradise, vagy tomato. Ők a kettőt megkülönböztetik egymástól. Számunkra a paradicsom az a zöldség, ami valójában gyümölcs, ha megnézzük. De azt a helyet is, ahonnan kiűztek minket anno, ha minden igaz, az is paradicsom. Szokta is az ember mondani, hogy ha jó napja van, vagy reménykedik abban, hogy az a nap jól sikerüljön, akkor már reggel úgy indítja, hogy ez egy újabb nap a paradicsomban. Another day in paradise. Ez a Jamtronic Phil Collins dalát dolgozták át. 6:43 perc van. Jó reggelt!

A 2023-as év egyik legtöbbet játszott dala Miley Cyrus és Flowers. 9 perc választ el 7 órától, mondok egy nevet, ami nem mond semmit. Mert hiába anyakönyvezték ezzel a névvel, a világ nem így ismerte meg őt. Peter Jean Hernandez. Mondtam, hogy ez a név így nem mond semmit, de hogyha hozzáteszem a művész nevét, akkor már sokak számára ismerősen cseng. Bruno Mars. Igen, ez a művész neve. Hát ha ne talán elkezdeni keresni gyökereit, jó messzire jutna, hiszen apja puertorikai és aszkenázi zsidó felmenőkkel rendelkezett, de amúgy családi gyökerei Magyarországra és Ukrajnára is visszavezethetők. Az anyja pedig a Fülöp-szigetekről vándorolt be az Amerika Egyesült Államokba, filippino, valamint spanyol származású. És maga Bruno Mars a Hawaii-szigeteken született azért. Nem is tudom, 16-18-szoros Grammy-díjas, szóval zenei díjakat azért vágott zsebre nem keveset. Jöjjön az egyik jól ismert sláger tőle, amelyben egyébként Mark Ronsonnal együtt buliznak. Uptown Funk.

0: Nőtt az átlagjövedelem. Az RMDS-szel találkozik ma Niculescu. Bajnokit játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! 8%-kal nőtt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme az idei második negyedévben az előző három hónaphoz képest, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Egyfőre vetítve a növekedés 10,4%-os volt. A háztartások kiadásainak 57%-át fogyasztásra fordították, ezen belül az élelmiszerek és az alkoholmentes italok jelentették a legnagyobb tételt. Ezekre havonta átlagosan 1581 lejt költöttek. Lakhatásra, vízre, villamosenergiára, gázra és más tüzelőanyagokra átlagosan 813 lej jutott havonta, miközben az adók, illetékek és társadalombiztosítási járulékok, a kiadások több mint egyharmadát tették ki. Zárolták Călin Georgescu bankszámláit. A volt elnök jelölt szeptember 29-e óta a főváros központi fogdájában van, miután 30 napos vizsgálati fogságba helyezték egy 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben. A díjkot ügyészei a bűnszervezet létrehozása és a különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalás ügyében zajló nyomozás részeként zárolták Georgescu bankszámláit. Sajtóinformációk szerint Georgescu egy romániai banknál vezetett 7 bankszámláját helyezték zár alá, a számlákon összesen több mint 100 ezer euró található. Ma tárgyal Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel az RMDS küldöttsége. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint az RMDS azt szeretné, hogy a kormányprogramban szerepeljen a munkahelyek megvédése és újak teremtése, a nyugdíjak indexálása, valamint a kisebbségi közösségek jogainak védelme. Az RMDS működőképes, teljes jogkörű kormány szeretne, ugyanakkor Kelemen szerint vörös vonalat jelent, hogy az AUR és az SOS Románia támogatásával nem lehet kormánytöbbséget kialakítani. A szociáldemokraták szintén ma egyeztetnek Niculescuval, így az új miniszterelnök jelölt támogatásában a PSD döntése meghatározó lehet, míg a PNL megszavazhatja a kormányt, de ezt követően ellenzékbe vonulhat. Bajnokit játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának 5. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Buzeui Kézilabda Klub fiók csapatát fogadja. A találkozó ma 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban, a VSK a harmadik, Buzeu az első helyen áll. Folytatódik a Jégkorong Erste Liga alapszakasza, ma fél héttől 3 találkozót játszanak. A Brassói Korona a Budapest Jégkorong Akadémiát, a Gyergyói Hoki Klub a székesfehérvári FEHA 19 együttesét, míg a Csíkszeredai Sportklub a Debrecen csapatát fogadja. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, ma délelőtt az elmúlt napoknál erősebb napsütés lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Minden rendben lesz. Everything's gonna be alright. Október 8-a van csütörtök, Kanadában a hálaadás napja, és azt is mondják, hogy az imádnivaló ügyvédek napja. Nem is tudtam, hogy létezik ilyesmi. Mármint, hogy imádnivaló ügyvéd. Hiszen azt tudjuk jól, egy ügyvéd, vagy legyen akár ügyész is, nem az igazságot keresik. A saját igazságukat keresik, vagy a kuncsaftukjak az igazságát keresik, ami nem biztos, hogy az igazi igazság. Végül is csak a saját érdeket nézik, nem törődnek senki mással, ezért nem szeretjük amúgy az ügyvédeket, pedig nem könnyű mesterség, és mennyire bízunk, ugye, amikor sorsunkat, életünket, létünket, jövőnket adjuk az ő kezébe. Ja, igaz, meg is kéri az árát rendesen, de hát ilyen az igazságszolgáltatás, nem olcsó mulatság, és nem garantált, hogy a végén igazság születik. Na nem baj, ettől még léphetünk tovább, és lehetünk boldogok. Coldplay ízesítéssel indul a Wecker második órája, és a Wecker dala is. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: A Jugoszlovákia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
17: Sztár Rádió.
18: Sztár Rádió.
17: Sztár Rádió.

0: Dan Balán, aki elmondhatja magáról, hogy
1: ha nem is túl sokat, de legalább egy világslágert írt. A Dragostead in Tate. Tényleg egy világdudolta. Még Rihanna is feldolgozta azért. Az nem semmi.
0: 7 óra után járunk, 20 perccel, október 8-a van.
1: Ma van a magyarok nagyasszonyának ünnepe. Október 8-án. A hagyomány szerint Szent István király, ha már a mai napon a koppányok ünnepelnek, akkor gyorsan említsük meg, hogy Szent István királyt is. Nos, halála után Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták tovább nemzedékről nemzedékre. 12. Leó pápa még 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára, 10. Pius pápa azonban október 8-ára tette át. 1980-ban pedig II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter Bazilika altemplomában az új magyar kápolnát, a magyarok nagyasszonya tiszteletére.
0: És akkor lépjünk tovább, hamarosan lapszemlével jelentkezünk 7:30 tájékán, addig is jöjjön a Fancy, egy horrorfilmbe illő dalcímmel, Slice Me Nice. Szeletelj fel, de kegyesen. Hogy értsük, nem tudom. De a dal maga az jó.

Deutschland Superstars, a younger generation, egy fiatal generáció. 7:30 van, jöhet a lapszemle a Hargita népe mai lapszámából, három cikket emelünk ki. Itt az első címlap sztori, nem csitul a jogvita a madarasi Hargita sípályáinak üzemeltetése körül. Felkészülnek a november közepi ágyúzásra, de ... Mert ott van az a de. És mint írják, továbbra is megválaszolatlan marad a kérdés, lesz-e lehetőség idén karbantartani, vagyis karban tartott működő pályákon síelni a madarasi Hargitán. A területtulajdonos és a bérlő vállalkozás közti jogvitában eddig nem sikerült elmozdulni. Hiába valónak mutatkoztak a hegyen működő szolgáltatók egyeztetései. Ráadásul újabb nézeteltérések és felszólítások öntenek olajat a tűzre. Tipikus. Van valamink, valami jó. És mint hogy használjuk, kihasználjuk, vitázunk felette, mintha abból meg lehetne élni. Ja, ha nem volnánk, fel kéne minket találni. Ez sem egy jó hír, jövőre maradnak az autópálya átadások. Több eredetileg idénre tervezett autópálya szakaszt csak jövőre adnak át. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság 250 km autópálya és gyorsforgalmi út átadását tervezte 2026-ra. Ezt azonban várhatóan nem tudja teljesíteni. A Székelyföldet is érintő A8-as autópálya Marosvásárhely Nyárádszereda és Legin-Németvásár közötti szakaszait a tervek szerint 2027-ben adhatják át. Itt nincs de, hanem van egy ha, ami olykor nagy problémát jelenthet. És van még egy cikk. Megosztó kezdeményezés volt a vasárnapi korzó. A júliusi tanácsülésen szavazta meg a Székelyudvarhelyi képviselőtestület Kakasi Norbert önkormányzati képviselő kezdeményezését, miszerint a nyári időszakban a Kossuth-Lajos utcát lezárják az autós forgalom előtt, és átadják a családoknak, hogy biztonságosan biciklizhessenek a gyerekek. Vagyis véget ért, ez most egy darabig nem lesz korzó. Nem lesz a vasárnapi lezárás, megosztó kezdeményezés? Nézzük, mik a negatívak. Miért osztotta meg az embereket? A legtöbben azt nehezményezték, hogy kevés volt az érdeklődés a célcsoport részéről. Na igen.

Mondjuk ez jogos. Emberek, nagy kerékpárosok, egészséges mozgás, tegyük le az autót, kerékpározzunk. Na hát minden erről szó. Hol voltatok? Nektek készült, nekünk készült, de aki annyira dicséri a kerékpározást, miért nem ment oda? Kevesen mentek oda. Nyilván, akik oda mentek szülők gyerekekkel, azok természetesen pozitívan értékelték. Én is azt mondom, hogy legyen egy hely, ahol lehessen megtanulni biztonságosan biciklizni. De hogy pont a kerékpárosok maradnak el, akik mindenhol agitálnak, hogy tegyétek le az autót, menjünk kerékpározni, ők hol voltak? Azt mondták, hogy az autós forgalmat negatívan érintette. Ne, ez hülyeség. Hát most komolyan, vasárnapi autós forgalom a Kossuthon délelőtt? Hát beszorozzuk 10-zel, és még úgyis simán tudnak közlekedni ott, Sziget utcában. Nem, ezt nem veszem be. Az, hogy a kerékpárosok miért nem mentek oda, na az igen, ezt a kérdést feltehetjük, hogy hol voltatok? Amúgy éppen nézem, hogy új kerékpáros forgalom számlálók jelentek meg udvarhelyen. Na majd erről is szólunk, ez még nincs benne az újságban, gondolom, de majd benne lesz.

7 óra 40 perc van. Polgármesterünk tette közzé tegnap az infot, hogy hétfőtől 6 új kerékpáros forgalom számláló totem működik Székelyudvarhelyen, és mint írja, mostantól nem csak azt tudjuk, hogy egyre többen választják a biciklit, hanem mérni is tudjuk a kerékpáros forgalmat, ami egyébként egy jó dolog, teszem hozzá. A 6 totem valós időben mutatja az áthaladó kerékpárosok számát, az összesített adatok pedig segítenek abban, hogy pontosabban lássuk, mely útvonalakat használják a legtöbben, mikor vannak a csúcs időszakok, és hogyan változik a kerékpáros közlekedés városunkban. Ami oké, egy icike-picike szépséghibája van ennek, hogy ami a legfontosabb, az autós forgalmat nem méri. Amivel a legtöbb baj van, amiből a legtöbb baj származik, arról nincs adatunk. Nem érdekel minket. Biztos, hogy a pályázatban, amit már évekkel ezelőtt leadtak, nem volt ilyesmi. Hát aki leadta, azt mondta, de akkor csak mit számítanak azok, a lényeg, hogy számoljuk a kerékpárosokat, pedig nem. És a Polgi is írta, hogy ezek az oszlopok nem csak számolnak, üzennek is. A kerékpárosoknak azt, nem vagytok egyedül. Oké. Az autósoknak azt, egyre többen közlekednek két keréken. Oké. Nekünk, városvezetőknek pedig azt, a jó közlekedés politikához jó adatok kellenek. Oké, lenne. Csak mivel az autós forgalmat nem mérik, az adatok hiányosak. És a hiányos adatok nem jó adatok. És nem jó adatokból nem lehet jó közlekedés politikát kialakítani. Csak ennyi.

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.

Alan Walker, Zac Abel, Endless Summer, vagyis végtelen nyár. Tudjuk, az ilyen nem létezik. Itt nálunk legalábbis. Lehet, hogy mondjuk Egyiptomban, ott a nyár nem ér véget. Nincs eleje, nincs vége, csak nyár van. Bár gondolom, ott is azért megvannak a esős periódusok, de hát mondjuk ez ott hozzátartozik az egyenlítői, vagy mindenképpen a egészen déli nyarakhoz. Nem véletlenül mennek a fecskék is oda, meg a gólyák is. Ott mindig nyár van, csak azt nem értem, miért jönnek ide vissza. Lehet, hogy a meleget sem, a túl nagy meleget sem bírják a vándormadaraik. 8 perc választ el, 8 órától zárjuk a Wecker második óráját Jade dalával, If I Can't Have You.

0: Nőtt az átlagjövedelem. Az RMDS-szel találkozik ma Niculescu. Bajnokit játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! 8%-kal nőtt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme az idei második negyedévben az előző három hónaphoz képest, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Egyfőre vetítve a növekedés 10,4%-os volt. A háztartások kiadásainak 57%-át fogyasztásra fordították, ezen belül az élelmiszerek és az alkoholmentes italok jelentették a legnagyobb tételt. Ezekre havonta átlagosan 1581 lejt költöttek. Lakhatásra, vízre, villamosenergiára, gázra és más tüzelőanyagokra átlagosan 813 lej jutott havonta, miközben az adók, illetékek és társadalombiztosítási járulékok, a kiadások több mint egyharmadát tették ki. Zárolták Călin Georgescu bankszámláit. A volt elnök jelölt szeptember 29-e óta a főváros központi fogdájában van, miután 30 napos vizsgálati fogságba helyezték egy 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben. A díjkot ügyészei a bűnszervezet létrehozása és a különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalás ügyében zajló nyomozás részeként zárolták Georgescu bankszámláit. Sajtóinformációk szerint Georgescu egy romániai banknál vezetett 7 bankszámláját helyezték zár alá, a számlákon összesen több mint 100 ezer euró található. Ma tárgyal Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel az RMDS küldöttsége. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint az RMDS azt szeretné, hogy a kormányprogramban szerepeljen a munkahelyek megvédése és újak teremtése, a nyugdíjak indexálása, valamint a kisebbségi közösségek jogainak védelme. Az RMDS működőképes, teljes jogkörű kormány szeretne, ugyanakkor Kelemen szerint vörös vonalat jelent, hogy az AUR és az SOS Románia támogatásával nem lehet kormánytöbbséget kialakítani. A szociáldemokraták szintén ma egyeztetnek Niculescuval, így az új miniszterelnök jelölt támogatásában a PSD döntése meghatározó lehet, míg a PNL megszavazhatja a kormányt, de ezt követően ellenzékbe vonulhat. Bajnokit játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának 5. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Buzeói Kézilabda Klub fiók csapatát fogadja. A találkozó ma 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban, a VSK a harmadik, Buzeu az első helyen áll. Folytatódik a Jégkorong Erste Liga alapszakasza, ma 7:30-től 3 találkozót játszanak. A Brassói Korona a Budapest Jégkorong Akadémiát, a Gyergyói Hoki Klub a székesfehérvári FEHA 19 együttesét, míg a Csíkszeredai Sportklub a Debrecen csapatát fogadja. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, ma délelőtt az elmúlt napoknál erősebb napsütés lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lady Gaga és Bloody Mary, nem az italra kell gondolni, és még csak nem is Tudor Máriára, akivel sokan azonosították a dalnak a szövegét, viszont ha valaki megnézi a videoklipjét, a Bloody Mary, véres Mária, igazából Mária Magdolna bibliai figurával, annak a szerepébe bújt Lady Gaga, mutatva a női erőt. Legalábbis ez volt a célja. És maga a dal még 2011-ben Lady Gaga második nagy lemezén jelent meg. Más kérdés, hogy 2022-ben egy kicsit remixelték. Viszont amikor megjelent az a bizonyos film, a Csillag születik Bradley Cooperrel és Lady Gagával a főszerepbe, sokak számára szinte sokkoló volt, hogy Lady Gagát nem ilyennek ismerték, hanem a botrányhős, aki mindig azt néz, hogy hogyan lehet megkavarni, ugye, hogyan lehet megosztani a hallgatottságot, amikor húsfalatokkal öltöztette fel magát, az volt a ruhája. És akkor jön ez a film, egy teljesen más arcát mutatta, sokkal konzervatívabb, normálisabbat, ha úgy tetszik. Na, de hát ez is azt bizonyítja, hogy nem kell mindig mindent komolyan venni, amit mondjuk a zenei sztároktól látunk. Ők egy könnyen lehet, hogy önmagukat adják, ugyanakkor az is lehet, hogy csak egy szerepet játszanak.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az alsó csirkecombra 100 gramonként egy lej 69 banért a Lidl Plusszal, az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolajra 28 lej 99 banért a Lidl Plusszal, és a 250 grammos Jakob szőrölt kávéra 18 lej 99 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, Városi Sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Girosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham. Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak.

Jonas Brothers. Simán emberi, only human. 8 óra 22 perc van, tegnap kezdődött, a mai napon folytatódik a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Ugye vannak a rendhagyó zeneórák, ezek a mai napon is délelőtt 10 órakor kezdődnek, délután 1 óráig tartanak, ami pedig az esti koncertet illeti, vagy koncerteket, jelen esetben az egyes szám az, ami helyén való. Este 7 órától Lakatos György és Szigeti Emanuella duóját láthatjuk, hallhatjuk. A helyszín a polgármesteri hivatal díszterme, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy a Kamarazene Fesztivál minden egyes eseménye ingyenes.

Bryan Adams és Shine a Light, a kanadai superstar december 18-án Kolozsváron koncertezik. Én már megvettem a jegyet, nem akarom kihagyni. Nem tudom, hogy lesz-e még valamikor a jövőben lehetőség őt élőben elkapni. Úgyhogy szerintem, aki kedveli Bryan Adamsot, az nem hagyja ki ezt a lehetőséget. Fél kilenc múlt. Régi dal, valamikor a 60-es években jelent meg az eredeti. Ez az egyik legfrissebb verziója, már amennyiben egy 6 éves feldolgozás. Újnak mondható. GE és Luke, I'd love you to want me.

Alizé, Moa Lolita. 8 óra 40 perc van, október 8-a. 1981-ben ezen a napon mutatták be Szabó István Mephisto című filmét. Ha nem tévedek, akkor ez volt az első olyan magyar film, amely Oscar-díjat kapott. És ugorjunk még 10 évet vissza az időben, egészen 1971-ig. Ugyanis 55 évvel ezelőtt. Napra pontosan ezen a napon rögzítette John Lennon az Imagine című dalát. Mondjuk, hogyha csak annyit írnánk fel a névjegykártyájára, hogy Imagine 1971, akkor már is tudnánk, hogy John Lennonról van szó.

0: I'm sorry for you.
1: Oh. I like music.
2: Sztár reklám.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
7: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió!
9: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

Szozombolisz és minden nap 4 perc választ el 9 órától, 9-kor jönnek a hírek. Te vagy az, akit keresek. You're what I'm looking for. Üvegtigris. Az előadó neve. Na jó, kanadaiak, és nem úgy mondják, hogy üvegtigris, hanem Glass Tiger.

0: Nőtt az átlagjövedelem. Az RMDS-szel találkozik ma Niculescu. Bajnokit játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! 8%-kal nőtt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme az idei második negyedévben az előző három hónaphoz képest, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Egyfőre vetítve a növekedés 10,4%-os volt. A háztartások kiadásainak 57%-át fogyasztásra fordították, ezen belül az élelmiszerek és az alkoholmentes italok jelentették a legnagyobb tételt. Ezekre havonta átlagosan 1581 lejt költöttek. Lakhatásra, vízre, villamosenergiára, gázra és más tüzelőanyagokra átlagosan 813 lej jutott havonta, miközben az adók, illetékek és társadalombiztosítási járulékok a kiadások több mint egyharmadát tették ki. Zárolták Călin Georgescu bankszámláit. A volt elnök jelölt szeptember 29-e óta a főváros központi fogdájában van, miután 30 napos vizsgálati fogságba helyezték egy 1,1 millió eurós csalással kapcsolatos ügyben. A díjkot ügyészei a bűnszervezet létrehozása és a különösen súlyos következményekkel járó, folytatólagosan elkövetett csalás ügyében zajló nyomozás részeként zárolták Georgescu bankszámláit. Sajtóinformációk szerint Georgescu egy romániai banknál vezetett 7 bankszámláját helyezték zár alá, a számlákon összesen több mint 100 ezer euró található. Ma tárgyal Lucian Niculescu kijelölt miniszterelnökkel az RMDS küldöttsége. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint az RMDS azt szeretné, hogy a kormányprogramban szerepeljen a munkahelyek megvédése és újak teremtése, a nyugdíjak indexálása, valamint a kisebbségi közösségek jogainak védelme. Az RMDS működőképes, teljes jogkörű kormány szeretne, ugyanakkor Kelemen szerint vörös vonalat jelent, hogy az AUR és az SOS Románia támogatásával nem lehet kormánytöbbséget kialakítani. A szociáldemokraták szintén ma egyeztetnek Niculescuval, így az új miniszterelnök jelölt támogatásában a PSD döntése meghatározó lehet, míg a PNL megszavazhatja a kormányt, de ezt követően ellenzékbe vonulhat. Bajnokit játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának 5. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Buzeui Kézilabda Klub fiók csapatát fogadja. A találkozó ma 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban, a VSK a harmadik, Buzeu az első helyen áll. Folytatódik a Jégkorong Erste Liga alapszakasza, ma 7:30-tól 3 találkozót játszanak. A Brassói Korona a Budapest Jégkorong Akadémiát, a Gyergyói Hoki Klub, a Székesfehérvári FEHA 19 együttesét, míg a Csíkszeredai Sportklub a Debrecen csapatát fogadja. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, ma délelőtt az elmúlt napoknál erősebb napsütés lesz, esőt nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lauren Spencer Smith és Narcissist. 7 perccel járunk 9 óra után. Megérkezett a napfény is városunkban. A mai napon még, ha minden jól megy, zavartalanul örülhetünk a napfénynek. Holnapra már felhők érkezését várjuk, amelyből az ezt követő napokon akár eső is érkezhet.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az alsó csirke combra 100 gramonként egy lej 69 banért a Lidl Plusszal, az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolajra 28 lej 99 banért a Lidl Plusszal, és a 250 grammos Jakob szőrölt kávéra 18 lej 99 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Építkezik, felújít? Netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavics bánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Reggel 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Álláspontró.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Megérkezett az 5-23-as menü, amely felhozatal görögcsorba és pörkölt tarhonyával egy finom, tartalmas ebéd mindig jó ötlet. Mindenkit várnak szeretettel az 5-23-ban. A napi menüt meg lehet rendelni a 0770-871-507-es telefonszámon, vagy a HAM applikáción keresztül. Jó étvágyat!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745

0: Forgalomszámlálókat helyeztek el, több pálinkát lehet főzni. Véget ért az amatőr teniszbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! A képviselőház elfogadta a közúti közlekedési szabályokat módosító törvénytervezetet, amely szigorú feltételek mellett engedélyezi a motorkerékpárok, mopedek és kerékpárok előrehaladását a piros lámpánál vagy vasúti átjárónál feltorlódott járművek mellett. A motorkerékpárok és mopedek bizonyos esetekben a buszsávokat is használhatják, ennek engedélyezéséről azonban az adott útkezelője, illetve a helyi önkormányzat dönthet. A jogszabály külön motoros várakozó és parkolóhelyek kialakítását, valamint a bukós isak szabályos rögzítését is előírja. A tervezetet döntőházként 238 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 15 tartózkodás mellett fogadták el, most az államfő kihirdetésére vár. A képviselőház döntőházként elfogadta azt a törvénymódosítást, amely jelentősen megemeli a saját fogyasztásra készített, hagyományos alkoholos italok adómentesen előállítható mennyiségét. A mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő háztartások ezentúl évente legfeljebb 200 liter pálinkát és más hagyományos alkoholos italt készíthetnek jövedéki adómentesen, a korábbi 50 liter helyett. A kedvezmény csak a saját fogyasztásra szánt mennyiségre vonatkozik, tehát az így előállított italt nem lehet értékesíteni. Az új szabály szerint ezt a mennyiséget nem kell beleszámítani a kis független erjesztett italgyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. Hétfőtől 6 új kerékpáros forgalomszámláló totem működik Székelyudvarhelyen. A berendezések valós időben mutatják az áthaladó kerékpárosok számát, az összesített adatokból pedig az is kiderülhet, melyik útvonalakat használják a legtöbben és mikor a legnagyobb a kerékpáros forgalom. A városvezetés szerint a mérés segítségével pontosabb képet kaphatnak a biciklis közlekedés alakulásáról és megalapozottabb közlekedéspolitikai döntéseket hozhatnak. A totemek ugyanakkor az autósok számára is jelzik, hogy egyre többen választják a kerékpárt a városi közlekedésben. Lajos Sándor lett a 14. székelyudvarhelyi amatőr teniszbajnokság győztese a férfiaknál. A kedden lejátszott döntőben 4-6-6-3-10-8 arányban nyert Kinda Tamás ellen. A mezőnyben összesen 18 férfi versenyzett, két ötös csoport küzdelmei után kiesős rendszerben jutottak el a döntőig. A nőknél 7 benevező volt, körmérkőzések után Demeter Zsuzsa győzött, második Szász Ildikó lett. Folytatódott a férfi kézilabda bajnokok ligája, a csoportkör harmadik fordulója zajlik a héten. Tegnap az A csoportban a Veszprém a Partizán Belgrád otthonában játszott, és 5 gólos félidőbeli vezetés után 11 gólos győzelmet aratott, a végeredmény 37-26 lett a magyar csapat javára. Az E csoportban ma este 3:40-től a bukaresti Dinamo a Barcelona otthonában játszik. Az OTP Bank Pixeget szombat este 10 órától a Sporting Lisszabont fogadja. Továbbra is napsütéses időjárásunk lesz tiszta égbolttal. Térségünkben fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadékot mára nem jeleznek a meteorológusok. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új chippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy chip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.

0: műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: És ha valaki gyomrot szeretne bélelni, akkor erre is van egy ajánlatunk, az 523-as menü, aminek a mai összetétele görög csorba és pörkölt tarhonyával, vagyis egy finom tartalmas ebéd, ami mindig jó ötlet. Mindenkit várnak szeretettel az 523-ban. A napi menüt meg lehet rendelni a 0770-871-507-es telefonszámon, vagy a HAM applikáción keresztül.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

Ott leszek melletted, I'll be by your side. Calvin Harris dalát hallhattuk 3:41 múlt 3 perccel, vagyis elérkezett a mai Wecker búcsójának az ideje. Köszönöm a figyelmet, a legközelebbi viszont hallásra. Ciao!

0: Forgalomszámlálókat helyeztek el, több pálinkát lehet főzni. Véget ért az amatőr teniszbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! A képviselőház elfogadta a közúti közlekedési szabályokat módosító törvénytervezetet, amely szigorú feltételek mellett engedélyezi a motorkerékpárok, mopedek és kerékpárok előrehaladását a piros lámpánál vagy vasúti átjárónál feltorlódott járművek mellett. A motorkerékpárok és mopedek bizonyos esetekben a buszsávokat is használhatják, ennek engedélyezéséről azonban az adott útkezelője, illetve a helyi önkormányzat dönthet. A jogszabály külön motoros várakozó és parkolóhelyek kialakítását, valamint a bukósisak szabályos rögzítését is előírja. A tervezetet döntőházként 238 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 15 tartózkodás mellett fogadták el, most az államfő kihirdetésére vár. A képviselőház döntőházként elfogadta azt a törvénymódosítást, amely jelentősen megemeli a saját fogyasztásra készített, hagyományos alkoholos italok adómentesen előállítható mennyiségét. A mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő háztartások ezentúl évente legfeljebb 200 liter pálinkát és más hagyományos alkoholos italt készíthetnek jövedéki adómentesen, a korábbi 50 liter helyett. A kedvezmény csak a saját fogyasztásra szánt mennyiségre vonatkozik, tehát az így előállított italt nem lehet értékesíteni. Az új szabály szerint ezt a mennyiséget nem kell beleszámítani a kis független erjesztett italgyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. Hétfőtől 6 új kerékpáros forgalomszámláló totem működik Székelyudvarhelyen. A berendezések valós időben mutatják az áthaladó kerékpárosok számát, az összesített adatokból pedig az is kiderülhet, melyik útvonalakat használják a legtöbben és mikor a legnagyobb a kerékpáros forgalom. A városvezetés szerint a mérés segítségével pontosabb képet kaphatnak a biciklis közlekedés alakulásáról és megalapozottabb közlekedés politikai döntéseket hozhatnak. A totemek ugyanakkor az autósok számára is jelzik, hogy egyre többen választják a kerékpárt a városi közlekedésben. Lajos Sándor lett a 14. Székelyudvarhelyi amatőr teniszbajnokság győztese a férfiaknál. A kedden lejátszott döntőben 4-6-6-3-10-8 arányban nyert Kinda Tamás ellen. A mezőnyben összesen 18 férfi versenyzett, 2 ötös csoport küzdelmei után kiesős rendszerben jutottak el a döntőig. A nőknél 7 benevező volt, körmérkőzések után Demeter Zsuzsa győzött, második Szász Ildikó lett. Folytatódott a férfi kézilabda bajnokok ligája, a csoportkör harmadik fordulója zajlik a héten. Tegnap az A csoportban a Veszprém a Partizán Belgrád otthonában játszott, és 5 gólos félidőbeli vezetés után 11 gólos győzelmet aratott, a végeredmény 37-26 lett a magyar csapat javára. Az E csoportban ma este 3:40-től a bukaresti Dinamo a Barcelona otthonában játszik. Az OTP Bank Pixeget szombat este 10 órától a Sporting Lisszabont fogadja. Továbbra is napsütéses időjárásunk lesz tiszta égbolttal. Térségünkben fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadékot mára nem jeleznek a meteorológusok. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók? Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Erő kell.
4: Állóképesség.
3: Funkcionális mozgás.
4: Miért választanál csak egyet?
3: Ez a Hybrid Training.
4: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
3: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
4: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfield Sport and Wellness Clubban.
3: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
7: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
8: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.

0: Forgalomszámlálókat helyeztek el, több pálinkát lehet főzni. Véget ért az amatőr teniszbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! A képviselőház elfogadta a közúti közlekedési szabályokat módosító törvénytervezetet, amely szigorú feltételek mellett engedélyezi a motorkerékpárok, mopedek és kerékpárok előrehaladását a piros lámpánál vagy vasúti átjárónál feltorlódott járművek mellett. A motorkerékpárok és mopedek bizonyos esetekben a buszsávokat is használhatják, ennek engedélyezéséről azonban az adott út kezelője, illetve a helyi önkormányzat dönthet. A jogszabály külön motoros, várakozó és parkolóhelyek kialakítását, valamint a bukósisak szabályos rögzítését is előírja. A tervezetet döntőházként 238 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 15 tartózkodás mellett fogadták el, most az államfő kihirdetésére vár. A képviselőház döntőházként elfogadta azt a törvénymódosítást, amely jelentősen megemeli a saját fogyasztásra készített, hagyományos alkoholos italok adómentesen előállítható mennyiségét. A mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő háztartások ezentúl évente legfeljebb 200 liter pálinkát és más hagyományos alkoholos italt készíthetnek jövedéki adómentesen, a korábbi 50 liter helyett. A kedvezmény csak a saját fogyasztásra szánt mennyiségre vonatkozik, tehát az így előállított italt nem lehet értékesíteni. Az új szabály szerint ezt a mennyiséget nem kell beleszámítani a kis független erjesztett italgyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. Hétfőtől 6 új kerékpáros forgalomszámláló totem működik Székelyudvarhelyen. A berendezések valós időben mutatják az áthaladó kerékpárosok számát, az összesített adatokból pedig az is kiderülhet, melyik útvonalakat használják a legtöbben és mikor a legnagyobb a kerékpáros forgalom. A városvezetés szerint a mérés segítségével pontosabb képet kaphatnak a biciklis közlekedés alakulásáról és megalapozottabb közlekedéspolitikai döntéseket hozhatnak. A totemek ugyanakkor az autósok számára is jelzik, hogy egyre többen választják a kerékpárt a városi közlekedésben. Lajos Sándor lett a 14. Székelyudvarhelyi amatőr teniszbajnokság győztese a férfiaknál. A kedden lejátszott döntőben 4-6-6-3-10-8 arányban nyert Kinda Tamás ellen. A mezőnyben összesen 18 férfi versenyzett, 2 ötös csoport küzdelmei után kiesős rendszerben jutottak el a döntőig. A nőknél 7 benevező volt, körmérkőzések után Demeter Zsuzsa győzött, második Szász Ildikó lett. Folytatódott a férfi kézilabda bajnokok ligája, a csoportkör harmadik fordulója zajlik a héten. Tegnap az A csoportban a Veszprém a Partizán Belgrád otthonában játszott, és 5 gólos félidőbeli vezetés után 11 gólos győzelmet aratott, a végeredmény 37-26 lett a magyar csapat javára. Az E csoportban ma este 3:40-től a bukaresti Dinamo a Barcelona otthonában játszik. Az OTP Bank Pixeget szombat este 10 órától a Sporting Lisszabont fogadja. Továbbra is napsütéses időjárásunk lesz tiszta égbolttal. Térségünkben fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadékot mára nem jeleznek a meteorológusok. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt négy helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség négy helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
0: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Negyed egy múlt egy perce, 12 óra 16 perc a pontos idő, és október 8-át írunk. Hát még csak csütörtök van, ezt a csütörtököt szokták kis péntekként is emlegetni. Lassan, de biztosan ráfordulunk a hétvégére is, hangolódunk is. Hát én hozom a legnagyobb slágereket változatosan a következő percekben, ami az időjárásunkat illeti. Kellemes, szép októberi délutánunk van. Már a hőmérők Székelyudvarhelyen 18 Celsius fokot mutatnak, és ez délutánra akár képzeljétek 25 és 26 fok is lehet, úgyhogy itt van, még jelen van a nyár egy picit a napjainkban, ahogy szokták emlegetni a vénasszonyok nyara, úgyhogy most kell kiélvezni a szabadtéri programokkal. Momentum the Sun érkezik, egy 2026-os sláger, ezzel fogok indítani, a mikrofonnál Bedő Erika.

kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Valmár és a Színvak Valkusz Minán és Marics Peti előadásában köszöntjük a koppányokat október 8-án, török magyar eredetű ez a név, és jelentése méltóság. Annyit írnak, hogy a koppány török magyar eredetű, régi magyar személynév, az István király ellen lázadó főúr neve. Méltóság név jelentése pedig győzelmes, erős és magas személy. Hát ennyit írnak a koppányokról, így a személyiségéről részletesebb leírás nincs, viszont én ismerek koppány nevezetet, igaz, hogy nem udvarhelyen, hanem keresztúron, de Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, és természetesen Jason Derulo felvétele szól a születésnaposoknak is 2010-ből.

Nosztalgiának tökéletes volt ez a felvétel 2005-ből. Árás! Hát már ha úgy vesszük, akkor 21 éves dal szinte retrónak is számít. A következő percekben viszont tényleg retrózunk a 90-es évekből. Ákos fog érkezni. Előtte viszont egy szuper jó hírt mondok a kutyásoknak, mert szombaton kutya jó nap lesz a városi strandon. Erről mondtak információt Dávid Endre alpolgármester úr pontosabban, és a Városháza Facebook oldalán is megosztották ezt a videót. A városi kutya menhely is ott, tehát amit mondott Dávid Endre, úgy próbálom mondani, a városi kutya menhelyről is lesznek ott kutyák, mármint a strandon, és arra buzdít mindenkit, hogy menjetek el, ismerkedjetek a kutyákkal, az ebekkel, és amennyiben lehetőségetek engedi, akkor fogadjatok örökbe. Külön köszönet pedig Szabó Zsoltnak a kutya menhelyen végzett munkáért, példaértékű kitartásáért. Kutya jó nap Székelyudvarhelyen, tehát október 10-én, az pedig vasárnap, nem szombat, úgyhogy ha ti is szeretnétek kutyákat örökbe fogadni, akkor menjetek el, látogassatok el, nézzétek meg, hogy a Székelyudvarhelyi kutya menhely milyen kutyákat fog oda költöztetni a strandra, és milyen kutyákat lehet majd megnézni. Aki pedig mindig elfelejteni, hát van kutya menhely Székelyudvarhelyen, ahová le is lehet adni kis kutyusokat, hogyha láttok bárhol városszerte, akkor ne hagyjátok, hogy szegények fázzanak majd így a hideg időszak közelettével. Itt van Ákos 1997-es dala, szerintem még mindig ez az egyik nagy kedvenc tőle.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Gyrosz? Ham. Éhes vagy? Ham.
6: Kattalj rá a kajára! Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Don't be afraid now.

0: Forgalomszámlálókat helyeztek el. Több pálinkát lehet főzni. Véget ért az amatőr teniszbajnokság. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! A képviselőház elfogadta a közúti közlekedési szabályokat módosító törvénytervezetet, amely szigorú feltételek mellett engedélyezi a motorkerékpárok, mopedek és kerékpárok előrehaladását a piros lámpánál vagy vasúti átjárónál feltorlódott járművek mellett. A motorkerékpárok és mopedek bizonyos esetekben a buszsávokat is használhatják, ennek engedélyezéséről azonban az adott út kezelője, illetve a helyi önkormányzat dönthet. A jogszabály külön motoros, várakozó és parkolóhelyek kialakítását, valamint a bukósisak szabályos rögzítését is előírja. A tervezetet döntőházként 238 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 15 tartózkodás mellett fogadták el, most az államfő kihirdetésére vár. A képviselőház döntőházként elfogadta azt a törvénymódosítást, amely jelentősen megemeli a saját fogyasztásra készített, hagyományos alkoholos italok adómentesen előállítható mennyiségét. A mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő háztartások ezentúl évente legfeljebb 200 liter pálinkát és más hagyományos alkoholos italt készíthetnek jövedéki adómentesen, a korábbi 50 liter helyett. A kedvezmény csak a saját fogyasztásra szánt mennyiségre vonatkozik, tehát az így előállított italt nem lehet értékesíteni. Az új szabály szerint ezt a mennyiséget nem kell beleszámítani a kis független erjesztett italgyártókra vonatkozó termelési korlátokba sem. Hétfőtől 6 új kerékpáros forgalomszámláló totem működik Székelyudvarhelyen. A berendezések valós időben mutatják az áthaladó kerékpárosok számát, az összesített adatokból pedig az is kiderülhet, melyik útvonalakat használják a legtöbben és mikor a legnagyobb a kerékpáros forgalom. A városvezetés szerint a mérés segítségével pontosabb képet kaphatnak a biciklis közlekedés alakulásáról és megalapozottabb közlekedéspolitikai döntéseket hozhatnak. A totemek ugyanakkor az autósok számára is jelzik, hogy egyre többen választják a kerékpárt a városi közlekedésben. Lajos Sándor lett a 14. Székelyudvarhelyi amatőr teniszbajnokság győztese a férfiaknál. A kedden lejátszott döntőben 4-6-6-3-10-8 arányban nyert Kinda Tamás ellen. A mezőnyben összesen 18 férfi versenyzett, két ötös csoport küzdelmei után kiesős rendszerben jutottak el a döntőig. A nőknél 7 benevező volt, körmérkőzések után Demeter Zsuzsa győzött, második Szász Ildikó lett. Folytatódott a férfi kézilabda bajnokok ligája, a csoportkör harmadik fordulója zajlik a héten. Tegnap az A csoportban a Veszprém a Partizán Belgrád otthonában játszott, és 5 gólos félidőbeli vezetés után 11 gólos győzelmet aratott, a végeredmény 37-26 lett a magyar csapat javára. Az E csoportban ma este 3:40-től a bukaresti Dinamo a Barcelona otthonában játszik. Az OTP Bank Pixeget szombat este 10 órától a Sporting Lisszabont fogadja. Továbbra is napsütéses időjárásunk lesz tiszta égbolttal. Térségünkben fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadékot mára nem jeleznek a meteorológusok. Ma délelőtt és a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Állás.ro.
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Joel Corey felvétele október 8-án a Sztár délután második órájában. Hát nézzük, hogy mit írt Alfred, a virtuális tanácsadó. Épp ahogy megszólaltam, már is jelzett. Szia Erika! A férfi kézilabda a osztály hétközi fordulójában a VSK Szíke udvarhely a tabellát vezető Buzau 2 együttesét fogadja ma, tehát ma lesz meccs, kézilabda meccs udvarhelyen, az ellenfél mindössze egy ponttal előzi meg a székelyudvarhelyi csapatot, így igazi csúcsrangadó várható. 18 órakor találkozzunk a városi sportcsarnokban, töltsük meg együtt a lelátót és buzdítsuk a fiúkat egy újabb fontos győzelem felé. Belépők pedig ugye elővételben ott vannak a városi sportcsarnokban. Hajrá VSK, hajrá udvarhely, köszi Alfred, hogy szóltál, aki szeretne ma férfi kézilabdát nézni, akkor 18 órakor legyen a városi sportcsarnokban, hiszen kell, hogy szurkoljunk a mieinknek, a csapatunknak. Fun Factory is itt lesz ebben az órában.

Fúj meg szél, Parnograszt és Bagosi Brothers Company. Hát a szél az nem fúj meg, sőt, nagyon kellemes jó időnk lesz, 25-26 fok is a délutáni órákban. Élvezzétek a nyarat, holnap és holnap is 24 Celsius fokot jeleznek a meteorológusok. Bizony, ennyire jó idő lesz a hétvége folyamán udvarhelyen, úgyhogy lehet eseményeket szervezni és kirándulásokat. A lehűlés az legközelebb jövő héten várható, mégpedig hétfőn akár 16 fokra is visszakúszik a hőmérő higanyszála. Viszont ami rosszul fog esni, hogy kedden már csak 12 fok lesz itt a térségben, és esőt is jeleznek a meteorológusok. Éjszakánként most hétvégén is egy picit úgymond enyhébb, kellemesebb időnk lesz, 8-9 fok, aztán jövő héten pedig csupán 1-2 fokokat mérhetünk az éjszakai és a hajnali órákban. Sophie and the Giants és Purple Disco Machine-nal megyünk tovább.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió.
7: Sztárrádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Programot ajánlok, mégpedig a Kamarazene Fesztivált. Az lesz a következő napokban Székely udvarhelyen, és az október 8-ai programról szeretnék egy néhány információt nektek elmondani, mert eddig voltak rendhagyó zeneórák a délelőtt folyamán, viszont este 7 órától egy fantasztikus előadást hallgathattok és nézhettek meg. Lakatos György és Szigeti Emanuela előadásában. A helyszín a polgármesteri hivatal díszterme, Magyarországról érkezik az egyik előadó, aki pedig szeretne Kamarazene Fesztiválon részt venni már ma csütörtökön, akkor ott a helye, hiszen egész hétfőig tartanak a programok, holnap is lesznek előadások 6 órától, 7 órától és 9 órától, a helyszín pedig Központi Református Templom polgármesteri hivatal díszterme és a Bakó Borozó, ezek a helyszínek.

0: Medvét lőttek le Szentléleken, büntetett a környezetőrség, elmaradt meccset pótolnak Kolozsváron. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Több mint 1,7 millió leértékben szabott ki bírságokat az év első 9 hónapjában a Hargita megyei környezetőrség. Az intézmény ez idő alatt 447 ellenőrzést végzett, ezek közül 228 tervezett, 219 pedig nem tervezett vizsgálat volt. Összesen 80 bírságot szabott ki. Három esetben bűnvádi feljelentést is tettek, egy természetvédelmi területen engedélyek nélkül végzett munka, két esetben pedig a helyreállítási kötelezettségek elmulasztása miatt. A legtöbb bírságot, szám szerint 35-öt, a környezetvédelmi engedély hiánya miatt rótták ki, összesen 984 ezer leértékben. Mától életbe lépett az új medvetörvény, amely az idei évre országosan 859 példányos megelőzési és 110 példányos azonnali beavatkozási keretet határoz meg. A megelőzési kvótába tartozó medvéket december 31-ig ejthetik el a vadászok, a vadászterületek kezelőinek szakszemélyzete által irányított, törvényben engedélyezett módszerekkel. A jogszabály szerint tilos kilőni a két évnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvéket. Az új szabályozás a domináns egyedek védelmét, valamint a medvepopuláció kor és ivar arányának egyensúlyát is biztosítani kívánja, a most bevezetett mechanizmust pedig 2027-ben is alkalmazzák. Egy kisebb termetű, körülbelül 4 éves nősténymedvét lőttek ki tegnap este Székely-Szentléleken. A medve az elmúlt hetekben több alkalommal is megjelent Farkaslaka és Szentlélek között és agresszíven viselkedett. Tegnap este az állat egy udvarra is bemerészkedett, a tulajdonos értesítette a vadásztársaságot, és rövid időn belül összeült az illetékes bizottság. A nagyvad agresszív lett, két lábra emelkedett, ezt követően a bizottsággal a helyszínen levő vadászt lelőtte. Nemzetközi tekbol versenyt rendeznek jövő héten Temesváron. A Go-Big szervezőként első alkalommal lépnek Székelyföld határain kívül. Az október 17-én és 18-án sorra kerülő tornára Románián kívül Szerbiából, Magyarországról, Montenegróból, Szlovákiából és Ausztriából is várnak versenyzőket. A nevezés elindítása után mindössze 5 nappal már közel 10 országból érkeztek jelentkezések. A Go-Big Tekbol team tagjai október végén Tájföldön két versenyen is részt vesznek. Folytatódik a bajnoki mérkőzések sora a labdarúgó Szuperligában, ma este egy elmaradt meccset pótolnak Kolozsváron. A kolozsvári CFR a Kolozsvári Universitátját fogadja este 20:30-tól, a mérkőzést eredetileg a negyedik fordulóban még augusztus közepén rendezték volna meg, a CFR azonban a Tromsø elleni konferencialiga párharc miatt halasztást kért. Az Universitátjá jelenleg az 5. helyen áll, a CFR egy győzelemmel megelőzheti riválisát. Marad ma délutánra is a napsütéses időjárás adáskörzetünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új chippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy chip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Álláspontró!
6: Figyelem, akció!
7: Ha bútor, akkor rózsaszín.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
12: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
13: Minőség, megbízhatóság, stílus.
14: Hadnagy Viakolor.
15: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
16: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
17: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

Blue felvétele után Pink érkezik, aztán hallgatunk Olai Bolyát, Bonnie M is itt lesz ebben az órában. A következő percekben pedig a zenéké lesz a főszerep, hiszen most így hagylak magatokra, hagylak, aztán találkozunk, és újra sztár délutánozunk együtt. A mikrofonnal Bedő Erikát hallottátok. Kívánok napos, szép délutánt mindenkinek, egy csodás csütörtököt továbbra is!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székely udvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székely udvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Medvét lőttek le Szentléleken, büntetett a környezetőrség, elmaradt meccset pótolnak Kolozsváron. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Több mint 1,7 millió leértékben szabott ki bírságokat az év első 9 hónapjában a Hargita megyei környezetőrség. Az intézmény ez idő alatt 447 ellenőrzést végzett, ezek közül 228 tervezett, 219 pedig nem tervezett vizsgálat volt. Összesen 80 bírságot szabott ki. Három esetben bűnvádi feljelentést is tettek, egy természetvédelmi területen engedélyek nélkül végzett munka, két esetben pedig a helyreállítási kötelezettségek elmulasztása miatt. A legtöbb bírságot, szám szerint 35-öt, a környezetvédelmi engedély hiánya miatt rótták ki, összesen 984 ezer leértékben. Mától életbe lépett az új medvetörvény, amely az idei évre országosan 859 példányos megelőzési és 110 példányos azonnali beavatkozási keretet határoz meg. A megelőzési kvótába tartozó medvéket december 31-ig ejthetik el a vadászok, a vadászterületek kezelőinek szakszemélyzete által irányított, törvényben engedélyezett módszerekkel. A jogszabály szerint tilos kilőni a két évnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvéket. Az új szabályozás a domináns egyedek védelmét, valamint a medve populáció kor és ivar arányának egyensúlyát is biztosítani kívánja, a most bevezetett mechanizmust pedig 2027-ben is alkalmazzák. Egy kisebb termetű, körülbelül 4 éves nősténymedvét lőttek ki tegnap este Székely-Szentléleken. A medve az elmúlt hetekben több alkalommal is megjelent Farkaslaka és Szentlélek között és agresszíven viselkedett. Tegnap este az állat egy udvarra is bemerészkedett, a tulajdonos értesítette a vadásztársaságot, és rövid időn belül összeült az illetékes bizottság. A nagyvad agresszív lett, két lábra emelkedett, ezt követően a bizottsággal a helyszínen levő vadász lelőtte. Nemzetközi techball versenyt rendeznek jövő héten Temesváron. A GoBig szervezőként első alkalommal lépnek Székelyföld határain kívül. Az október 17-én és 18-án sorra kerülő tornára Románián kívül Szerbiából, Magyarországról, Montenegróból, Szlovákiából és Ausztriából is várnak versenyzőket. A nevezés elindítása után mindössze 5 nappal már közel 10 országból érkeztek jelentkezések. A GoBig Techball team tagjai október végén Tájföldön két versenyen is részt vesznek. Folytatódik a bajnoki mérkőzések sora a labdarúgó szuperligában, ma este egy elmaradt meccset pótolnak Kolozsváron. A kolozsvári CFR a Kolozsvári Universitátját fogadja este 20:30-tól, a mérkőzést eredetileg a negyedik fordulóban még augusztus közepén rendezték volna meg, a CFR azonban a Tromsø elleni konferencialiga párharc miatt halasztást kért. Az Universitátjá jelenleg az 5. helyen áll, a CFR egy győzelemmel megelőzheti riválisát. Marad ma délutánra is a napsütéses időjárás adáskörzetünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
10: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi most az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovsky, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: Erő kell.
4: Állóképesség.
3: Funkcionális mozgás.
4: Miért választanál csak egyet?
3: Ez a Hybrid Training.
4: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
3: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
4: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfield Sport and Wellness Clubban.
3: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. A

0: Medvét lőttek le Szentléleken, büntetett a környezetőrség, elmaradt meccset pótolnak Kolozsváron. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Több mint 1,7 millió leértékben szabott ki bírságokat az év első 9 hónapjában a Hargita megyei környezetőrség. Az intézmény ez idő alatt 447 ellenőrzést végzett, ezek közül 228 tervezett, 219 pedig nem tervezett vizsgálat volt. Összesen 80 bírságot szabott ki. Három esetben bűnvádi feljelentést is tettek, egy természetvédelmi területen engedélyek nélkül végzett munka, két esetben pedig a helyreállítási kötelezettségek elmulasztása miatt. A legtöbb bírságot, szám szerint 35-öt, a környezetvédelmi engedély hiánya miatt rótták ki, összesen 984 ezer leértékben. Mától életbe lépett az új medvetörvény, amely az idei évre országosan 859 példányos megelőzési és 110 példányos azonnali beavatkozási keretet határoz meg. A megelőzési kvótába tartozó medvéket december 31-ig ejthetik el a vadászok, a vadászterületek kezelőinek szakszemélyzete által irányított, törvényben engedélyezett módszerekkel. A jogszabály szerint tilos kilőni a két évnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvéket. Az új szabályozás a domináns egyedek védelmét, valamint a medvepopuláció kor és ivar arányának egyensúlyát is biztosítani kívánja, a most bevezetett mechanizmust pedig 2027-ben is alkalmazzák. Egy kisebb termetű, körülbelül 4 éves nősténymedvét lőttek ki tegnap este Székely-Szentléleken. A medve az elmúlt hetekben több alkalommal is megjelent Farkaslaka és Szentlélek között és agresszíven viselkedett. Tegnap este az állat egy udvarra is bemerészkedett, a tulajdonos értesítette a vadásztársaságot, és rövid időn belül összeült az illetékes bizottság. A nagyvad agresszív lett, két lábra emelkedett, ezt követően a bizottsággal a helyszínen levő vadász lelőtte. Nemzetközi tekból versenyt rendeznek jövő héten Temesváron. A Góbék szervezőként első alkalommal lépnek Székelyföld határain kívül. Az október 17-én és 18-án sorra kerülő tornára Románián kívül Szerbiából, Magyarországról, Montenegróból, Szlovákiából és Ausztriából is várnak versenyzőket. A nevezés elindítása után mindössze 5 nappal már közel 10 országból érkeztek jelentkezések. A Góbék tekból team tagjai október végén Tájföldön két versenyen is részt vesznek. Folytatódik a bajnoki mérkőzések sora a labdarúgó Szuperligában, ma este egy elmaradt meccset pótolnak Kolozsváron. A kolozsvári CFR a Kolozsvári Universitátját fogadja este 20:30-tól, a mérkőzést eredetileg a negyedik fordulóban még augusztus közepén rendezték volna meg, a CFR azonban a Tromsø elleni konferencialiga párharc miatt halasztást kért. Az Universitátjá jelenleg az 5. helyen áll, a CFR egy győzelemmel megelőzheti riválisát. Marad ma délutánra is a napsütéses időjárás adáskörzetünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az alsó csirkecombra 100 gramonként 1 lej 69 banért a Lidl Plus-szal, az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolajra 28 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és a 250 grammos Jakob szőrölt kávéra 18 lej 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749-101-817. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Reggel 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson! Álláspontró!
7: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
8: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
9: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
10: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Erő kell.
2: Állóképesség.
4: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
4: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
4: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfield Sport and Wellness Clubban.
4: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
2: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Medvét lőttek le Szentléleken, büntetett a környezetőrség, elmaradt meccset pótolnak Kolozsváron. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Több mint 1,7 millió leértékben szabott ki bírságokat az év első 9 hónapjában a Hargita megyei környezetőrség. Az intézmény ez idő alatt 447 ellenőrzést végzett, ezek közül 228 tervezett, 219 pedig nem tervezett vizsgálat volt. Összesen 80 bírságot szabott ki. Három esetben bűnvádi feljelentést is tettek, egy természetvédelmi területen engedélyek nélkül végzett munka, két esetben pedig a helyreállítási kötelezettségek elmulasztása miatt. A legtöbb bírságot, szám szerint 35-öt, a környezetvédelmi engedély hiánya miatt rótták ki, összesen 984 ezer leértékben. Mától életbe lépett az új medvetörvény, amely az idei évre országosan 859 példányos megelőzési és 110 példányos azonnali beavatkozási keretet határoz meg. A megelőzési kvótába tartozó medvéket december 31-ig ejthetik el a vadászok, a vadászterületek kezelőinek szakszemélyzete által irányított, törvényben engedélyezett módszerekkel. A jogszabály szerint tilos kilőni a két évnél fiatalabb bocsokat kísérő anyamedvéket. Az új szabályozás a domináns egyedek védelmét, valamint a medvepopuláció kor és ivar arányának egyensúlyát is biztosítani kívánja, a most bevezetett mechanizmust pedig 2027-ben is alkalmazzák. Egy kisebb termetű, körülbelül 4 éves nőstény medvét lőttek ki tegnap este Székely-Szentléleken. A medve az elmúlt hetekben több alkalommal is megjelent Farkaslaka és Szentlélek között és agresszíven viselkedett. Tegnap este az állat egy udvarra is bemerészkedett, a tulajdonos értesítette a vadásztársaságot, és rövid időn belül összeült az illetékes bizottság. A nagyvad agresszív lett, két lábra emelkedett, ezt követően a bizottsággal a helyszínen levő vadászt lelőtte. Nemzetközi techball versenyt rendeznek jövő héten Temesváron. A Góbék szervezőként első alkalommal lépnek Székelyföld határain kívül. Az október 17-én és 18-án sorra kerülő tornára Románián kívül Szerbiából, Magyarországról, Montenegróból, Szlovákiából és Ausztriából is várnak versenyzőket. A nevezés elindítása után mindössze 5 nappal már közel 10 országból érkeztek jelentkezések. A Góbik Techball team tagjai október végén Tájföldön két versenyen is részt vesznek. Folytatódik a bajnoki mérkőzések sora a labdarúgó szuperligában, ma este egy elmaradt meccset pótolnak Kolozsváron. A kolozsvári CFR a Kolozsvári Universitátját fogadja este 20:30-tól, a mérkőzést eredetileg a negyedik fordulóban még augusztus közepén rendezték volna meg, a CFR azonban a Tromsø elleni konferencialiga párharc miatt halasztást kért. Az Universitátjá jelenleg az 5. helyen áll, a CFR egy győzelemmel megelőzheti riválisát. Marad ma délutánra is a napsütéses időjárás adáskörzetünkben, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: I like music. Star reklám.
1: Építkezik, felújít, netán területet rendezés, megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
8: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió!
11: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kedves áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendegyházhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Pizza?
3: Ham.
2: Burger?
3: Ham.
2: Napi menü?
3: Ham.
2: Gyrosz?
3: Ham.
2: Éhes vagy?
3: Ham. Kattalj rá a kajára!
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztárreklám. Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% hústisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem is már tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770-871-507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Álláspontró.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Reklámot hallottak.

megfog az utolsó katona a sorban, utoljára dobbant az utolsó lövés a csendben.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy vi a kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus. We'll be right back.

0: like music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
0: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
0: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Álláspontról.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
9: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Erő kell.
4: Állóképesség.
3: Funkcionális mozgás.
4: Miért választanál csak egyet?
3: Ez a Hybrid Training.
4: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
3: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
4: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
3: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
7: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
9: Wait till you're announced.

elkapjuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson! Álláspontról!
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Szarvasétterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.

tévedtem, mikor azt gondoltam, hogy menni fog. Beláttam elbúcsúzni fáj, de néha menni jobb. Azt hittem szebb lesz, de mégse jött be. Most meg itt maradtam az emlékeink között gúzsba kötve. Összeszorítom a fogam, a léptek nehezek. Üres minden, hiába látjátok, hogy nevetek. Elbúcsúzom újra, tévedtem és vállalom. De életed derekán nem leszek súlya válladon. Egyszer majd elviszi a szél a szavam hozzád. Őrizd meg örökké a helyet, hogy visszahoznád. Nem így

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Érted?
1: Oh, yeah.